0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

távít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha medved van, a Gaga veled van.

0: értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kívül már recseg, vagy csak zsisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

te kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

Gogoga applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Sokan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az Enszána Hotel .com oldalon.
4: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
6: ismét sláger

0: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
1: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
2: Nagyon örülök, tényleg.
0: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény

0: Balázs Sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliánál Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
1: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
2: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
3: Kész a 10 órai?
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: 50 bírságot szabtak ki Kölin Georgescu tüntető támogatóira, embercsempész hálózatot számoltak fel. Horvátország története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el labdarúgásban. Hozom a részleteket, jó reggelt kívánok a mikrofonnál. Istó Ákos. Ünnepélyesen átadták Nagy Galambfalván az erdélyi költők és írók parkját, amely közel 6 hektáron mutatja be mintegy 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát. A Kányadi Sándor szülőfalujában kialakított parkban kultúrcsűr, versliget, játszótér, állatsimogató, vendéglő és kilátó is helyet kapott. A beruházás 1,6 milliárd forintos magyar állami támogatással valósult meg. A létesítmény fejlesztése még nem ért véget, a tervek szerint további látványelemekkel bővítik. A kezdeményezők célja, hogy a park egyszerre legyen kulturális közösségi tér és Székelyföld új turisztikai látványossága. 6 személy ellen indított eljárást a szervezetbűnözés és terrorizmus elleni ügyészség és a rendőrség szervezetbűnözői csoport létrehozása és migráns csempészet gyanúja miatt. A hatóságok tegnap 6 helyszínen tartottak házkutatást Krassó-Szörény megyében. A gyanú szerint a csoport 2023 óta migránsokat toborzott, rejtegetett, majd kamionokban Magyarországra, Ausztriába vagy Németországba szállított. A nyomozók korábban 60 többek között Egyiptomból, Pakisztánból, Bangladesből, Indiából és Gánából érkezett személyt azonosítottak, akiket a hálózat illegálisan juttatott be Romániában. A bukaresti csendőrség keddóta 50 szabálysértési bírságot szabott ki, összesen közel 52 ezer leértékben a központi fogda elő tüntető Kölin Georgescu támogatókra. Két büntető eljárás is indult, az egyik veszélyes tárgy viselése vagy jogtalan használata, a másik hatósági közeg bántalmazása miatt. Georgescu keddóta 30 napos előzetes letartóztatásban van egy olyan ügyben, amelyben egy üzletember több mint 1 millió eurós megkárosításával gyanúsítják. Anglia történelmi 7-0-ás győzelmet aratott Horvátország vendégeként a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában. Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott. Horvátország története legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el. A tegnapi játéknapon Spanyolország 3-1-re verte Csehországot, Skócia 2-0-ra nyert Észak-Macedóniában, Svájc pedig 2-1-re győzött Szlovénia ellen. A C-ligában Finnország Albánia 2-1, Fehér Oroszország San Marino 4-0, Észtország Luxemburg 1-0 és Izland Bulgária 3-0-val ért véget. Székelyföldön ma többnyire száraz, napos, felhős idő várható, délután általában 18-21 fok körüli csúcsértékekkel. Holnaptól csütörtökig folytatódik az enyhe őszi idő, a nappali maximumok többnyire 20-24 fok között alakulhatnak, jelentősebb csapadék nélkül. Pénteken még helyenként 20 fok fölé melegedhet, majd szombatra markáns lehűlés körvonalazódik. A hétvégén már csak nagyjából 13-16 fokos maximumokra lehet számítani, és az eső esélye is jelentősen megnő.
9: És most!
10: Jó reggelt, szevasztok! Nagyon szeretettel üdvözöllek titeket! Indul a mai műsor, kérem szépen, és ez nem más, mint az október 4-i vasárnapi kedves kis hétvégi műsorunk. Úgyhogy én nagy szeretettel üdvözöllek, én Berecki Szili vagyok, és a következő 10 órában egészen este 6-ig együtt fogunk rádiózni. Na nézzük, hogy milyen jó zene, amivel indulunk, mert mégiscsak ez dobhatja fel a reggelünket. Ludwig C. McNeil következik,

0: de előtte még itt lesz velünk a folytatásban Teddy Swims és a Mr. Know It All. Ezzel indulunk már is. Jó reggelt mindenkinek, maradjatok velünk!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

Ári Mafia is a Volt egy álmom című dal. Hát volt egy álmom ezelőtt azért egy jó órával, aztán abból felébredve el is érkeztem ide hozzátok, úgyhogy elindítjuk ezt a mai napot, és már arra gondoltam, hogy ilyen laza kis vasárnapi hangulatban teljen ez az egész. Olyan nyugodtan, olyan csillesen, olyan békésen, ahogyan azt lehet, egy újabb hét kezdete előtt, úgyhogy én nem szeretném ma semmivel felizgatni a fantáziátokat, meg pedzegetni, meg borzongatni magatokat, hanem igazából tényleg csak a zene is és a jó hangulat legyen a mai nap házigazdája, mert hogy olyan jó kis nyugodt vasárnapunk van, itt lesz itt aztán minden, mert hogy beszélgetünk a játékról is, ugye, ami hamarosan indul, még nem indult el, de hamarosan, mert a születésnapozik a Rádió Gaga, de mindent a maga idejében, aztán lesz itt mindenféle témánk, lesz itt sport, lesz itt közélet, lesz itt minden, ami a vasárnaphoz tartozhat, de minden csak ilyen nyugis tempóba, úgyhogy bízom benne, hogy ez sikerül majd titeket átvezessen ezen a csodaszép vasárnapi napunkon, aztán pedig egy új hétnek tudjunk nekiszökni ezzel. Scissor Sisters következik, és az I Don't Feel Like Dancing, ezzel folytatjuk most a műsort.

0: Természetesen a vasárnapok is az elengedetlen része, elengedhetetlen része, az az SMS számunk 0730 54 88 88. Ez az SMS számolva írhatok bármilyen üzenetet, legfőképpen természetesen az útinfokat várom, de aztán köszönhettek, megmutathatjátok, hogy hogy telik a vasárnap, üdvözölhettek bárkit az ismerősi körből, és igazából tényleg azt csináltak ezzel az SMS számmal, így vasárnap nevében, amit csak éppen szeretnétek, úgyhogy hajrá, és akár regisztráltok a játékra, de mondom még egyszer, mindent, minden mindenre szabad ez az SMS szám, 0730 54 88 88, SMS, WhatsApp, vagy éppen applikáció, itt is írhatok nekünk, vagy Facebook Messenger, ezeket mind ismeritek már, úgyhogy hajrá, hajrá. Luis Fonsi és Demi Lovato következik. Étsem el a culpa, ez a dalnak a címe, már is itt a Gagán.
1: Hey Fonsi!

0: És akkor, hogy említettem, szükségem van némi útinfóra ahhoz, hogy igazán el tudjuk indítani ezt a vasárnapot, és sikeres tudjon lenni, legalábbis az utakon, jó? Úgyhogy 0-30-54-88-88, az útinfókat várom nagyon szeretettel, hogyha láttuk valamit Székelyföld szerte, ami mondjuk befolyásolhatja a forgalmat, akkor azt legyetek szívesek erre a számra minél hamarabb elküldeni, hogy tudjuk átadni az autósoknak. Természetesen biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak fog ez majd segíteni. Tom Novi következik Limával közösen, jön a Take It mindjárt.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Kész a 10 órai? Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
7: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után is

Csípős a reggel a mai napon, de hát ez nem baj, mert mégiscsak most már itt vagyunk októberben becsületesen benne, úgyhogy szerintem ez teljesen illik és teljesen normális. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen helyzet a picit azzal az időjárással, ami a mai napra várható, mert mégiscsak fontos lesz a mai nap folyamán, hogy az ember kinti programokat csinál, benti programokat csinál, didereg, vagy éppen jól érzi magát, jól érzi magát, mert ugyanis 22 fokos csúcshőmérséklet várható a mai napon, szinte Székelyföld szerte, de mondom részletesen Marosvásárhely 22 foknak örül majd, Székelyudvarhely 21 fok, aztán Sepsiszentgyörgy szintén 21 fok, Csíkszereda a 21 fok, illetve Gyergyószentmiklós 20 fok, ezek lesznek a mai csúcshőmérsékletek, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes, kis őszies, olyan tipikus napsütéses, gyönyörű szép napunk lesz a mai napon, érdemes ezt kihasználni minél jobban, úgyhogy menjetek valamerre, amerre csak éppen szeretnétek. 0 fok körüli minimumok voltak a reggel folyamán, sőt, Csíkszeredában még mindig mínusz 1 fok van, úgyhogy ez is megérkezett a fagypont körüli hőmérséklet, ablakkaparós jó reggelt volt a mai napon, viszont nem kell csüggedni, a következő napok is erről fognak szólni, aztán jön egy felmelegedés, de mindenről részletesen egy picit később. A lényeg az, hogy ma jó idő lesz.

0: slágerkult.ru oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Le is járt az első óránk, hölgyek urak, Tétvek réjjel zárjuk, ez volt a Gridi című dal, szóval megyünk tovább a legfrissebb hírekkel, ugyanis Kristó Ákos készült már nekünk, ő fogja elmondani, hogy mik történtek a nagyvilágban most így frissen, ropogósan, még melegen, úgyhogy hajrá, hallgassuk őt, aztán jövök én is vissza.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Rádió Gaga.

0: Ahhoz minden esetben regisztrációra van szükség.
1: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
2: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Újabb drágulási hullám jöhet az élelmiszerboltokban, enyhe őszi idő után hétvégére lehűlés jöhet Székelyföldön. A britek fele támogatná az EU-hoz való visszatérést. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves csíkkarcfalvi férfit, akit a csíkdánfalvi halálos gázolással gyanúsítanak. A csütörtök esti balesetben 3 gyalogost ütöttek el, közülük a 21 éves lány életét vesztette, 2 másik személy könnyebben megsérült. A sofőr a baleset után elhagyta a helyszínt, majd pénteken azonosították és elfogták, alkohol és drogtesztje negatív lett, a hatóságok további biológiai mintákat is vettek tőle. A férfit gondatlanságból elkövetett emberöléssel és a baleset helyszínének elhagyásával vádolják. Októberben újabb áremelkedés várható Romániában, az élelmiszerek átlagosan 4-8%-kal drágulhatnak. A legnagyobb emelkedés a tejtermékeknél várható, a sajtára akár 8%-kal is nőhet, míg a húsipari termékek 3-4%-kal kerülhetnek többen. A termelők az energia, az üzemanyag, az alapanyagok és a csomagolás költségeinek növekedésével indokolják a drágítást. Szakértők szerint a szolgáltatásoknál akár 15-20, a ruházati, elektronikai és háztartási termékeknél pedig 7-10%. Áremelkedés is jöhet. A további drágításnak ugyanakkor határt szabhat a lakosság csökkenő vásárló ereje. 3 férfit vett őrizetbe a rendőrség egy szeptember 30-án történt zágori incidens miatt. A hatóságok szerint egy spontán vita és alkoholfogyasztás után egy 38 éves nőt ököllel arcon ütöttek. A nyomozás során egy 17, egy 31 és egy 55 éves férfit azonosítottak, akiket 24 órára őrizetbe vettek. Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a vizsgálat. Egy nagyszabású brit közvéleménykutatás szerint a választó közel fele támogatná, hogy az Egyesült Királyság ismét csatlakozzon az Európai Unióhoz. A több mint 11 ezer ember megkérdezésével készült felmérésben 49% támogatta, 28,5% pedig ellenezte az újra csatlakozást. Andy Burnham miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, ezért az EU-tagság újbóli lehetőségét is meg kell vizsgálni. A felmérés szerint az EU-val való szorosabb kapcsolatot célzó különböző forgatókönyvek 4,3-7,5%-ponttal növelhetnék a munkáspárt támogatottságát, ugyanakkor a kormányon belül többen óvatosságra intenek a Brexit vita újbóli kiéleződése miatt. Székelyföldön ma többnyire száraz, napos, felhős idő várható, délután általában 18-21 fok körüli csúcsértékekkel. Holnaptól csütörtökig folytatódik az enyhe őszi idő, a nappali maximumok többnyire 20-24 fok között alakulhatnak, jelentősebb csapadék nélkül. Pénteken még helyenként 20 fok fölé melegedhet, majd szombatra markáns lehűlés körvonalazódik. A hétvégén már csak nagyjából 13-16 fokos maximumokra lehet számítani, és az eső esélye is jelentősen megnő.
5: És most!
6: 9 óra után néhány perccel folytatjuk is a műsorunkat. Ákos, köszi a híreket, még lesz egy jó néhány a mai napon, úgyhogy hajrá neked is. Mi pedig megyünk tovább jó zenével, természetesen jön a TLC és a Waterfalls, de előtte még Comrade és az I Believe. Ezzel indulunk, de aztán lesz itt velünk Dash, meg mindenkiféle más, ami igazán fel tudja dobni a vasárnap reggelünket, úgyhogy hajrá, hallgassátok nagy hangerővel. Én Berezki Szili vagyok, folytatjuk a műsorunkat itt a Gagán.
5: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
7: Érdekességek,
5: aktuális információk,
7: játékok,
5: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
7: WhatsApp
5: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Dash Young Fly, ez volt az Oh Mama című dal, ahogyan azt már ígértem nektek. Ilyenkor szoktuk elkezdeni az ezen a napon történt dolgokat, meg is tesszük ezt, és hamarosan tényleg nekiszökünk ennek a rovatnak, viszont azt gyorsan elszerettem volna még reggel korán mondani. Reggel korán, hát relatíve 9 után, ugye mennyire van reggel korán, hogy a mai Forma 1-es futamot, ha valaki nézni szeretné, mert ugye azért ilyenkor vasárnap ezt jól megcsámcsogjuk, akkor tudjátok, hogy 10-től kezdődik most délelőtt, és azért gondoltam, hogy reggel szólok, hogy ne lemaradjatok róla, hogy majd délután, hát jó lesz, majd nem tudom, hanem a malajziai időnek köszönhetően, vagy időzónának köszönhetően ma 10-től lesz a futam, úgyhogy érdemes rákapcsolni a tévékre, megkeresni a csatornákat, hogy nehogy véletlenül lemaradjatok róla, úgyhogy 10-től rajtolnak, ha jól tudom, a pilóták éppen ezért. Szóval hamarosan menjünk tovább az ezen a napon történt dolgokat, csak ezt gondoltam, hogy ide elmondom nektek, és akkor majd meglátjátok ti is, és nehogy lemaradjatok róla, ez lett volna a szándék. De zenék is vannak természetesen, Ricky Martin például, és a She Banks itt a Gagán.

Na nézzük, hogy október 4-e mit adott nekünk a történelemben. Elsősorban például egy kiemelt esemény a mai napon, 1970, 56 évvel ezelőtt, 27 éves korában meghalt Janis Joplin, fehér bőrű blues énekesnő, a teljes nevén Janis Lynn Joplin, későbbi elmondatához híven, így gyorsan, szeres szenvedélyesen és hajmeg fiatalon elszökött otthonról, ahol jól, de unalmasan élt átlagos családja körében. 1961-től 66-ig végigjárta Amerikát, alkalmi munkákból élt, énekelt. 1966-ban bejutott San Franciscóba, ott tagja lett a Big Brother and the Holding Company-nek, albumuk a Cheap Thrills hatalmas siker volt, zenéjük kiválóan ötvözött a soul, a blues, a korai hard zene. Szólópályáján végig kísérte a Company gitárosa Sam Andrew, 1968-ban Bob Dylan menedzsere Albert Gross vette pártfogásába Joplint, fellépésén gyakran tett nyers polgári idegborzoló kijelentéseket, 1970. október 4-én pedig meghalt hollywoodi Landmark Hotelben, a napi több üveg whisky és drogok, főleg a heroin hatására 27 évesen. A legendás 27 éves, ugye, hát ezt még azért sokan elmondhatják magukról. Erről volt egy amúgy egy ilyen amerikai legenda is, ugye, hogy a nagy világsztárok a 27 éves korukban azért miért járják meg az alját, és van, aki ebből nem is jön ki. Jól például, lásd, Amy Winehouse, ugye, mellette szintén.

0: Mindjárt folytatjuk a sorát annak, amik a mai napon történtek. Viszont gyorsan el kell mondjam, 0735548888. Ide jöhetnek az útinfók, írjátok le nekünk, vagy köszönjetek be, vagy igazából használjátok, amire csak éppen szeretnétek ezt az SMS számot. Olivia Dane is a So Easy, aztán pedig Karamell és a Szállok a dallal. Mindjárt itt a Gagán.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Társadalmi célú hirdetés. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
1: Rádió

Karamell csodálatos dala. Ez volt a Szálluk a dallal című felvétel. Nézzük, hogy milyen helyzet a továbbiakban is ezzel az október 4-ével. 130 évvel ezelőtt, 1896-ban átbocsánat, átadták a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegercs. Ezt kérem szépen, Feketeházi János által tervezett híd ma Szabadság híd néven létezik, és az eredeti névadó által beütött ezüst szegecs a pesti oldalon a híd déli oldalán látható egy szelencében, úgyhogy érdemes, hogyha Budapesten jártuk, én ezt nem is tudtam. De hát szerintem vannak budapestiek, sőt, hát hány budapesti lehet, aki ezt nem is tudja? Jelenleg sem, úgyhogy érdemes ezt megnézni és megkeresni. Emellett 1991 óta, azaz 35 éve velünk van az Állatok Világnapja a mai napon. Erről majd részletesen is a folytatásban egy picit témaszerűen is foglalkozunk. Még van néhány esemény, ezekről is szó lesz majd a következő órában, de addig is tartsatok velünk a folytatásban jó zenékkel. Eva Max és a Kings and Queens, aztán pedig még lesznek itt még sokan mások, és még hírek is lesznek. Mindjárt. 0 35 54 88 88, addig írjatok.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: is vagyunk a második óránk végén. Hamarosan 10 óra van, hölgyek, urak, úgyhogy újra a Kristó Ákosi a főszerep. Ő következik a hírekkel, úgyhogy vár ő is nagyon szeretettel titeket. 10 után pedig folytatjuk, természetesen, ahogy megszokhattátok, még nagyon sok óránk hátra van, úgyhogy bőven van tennivalónk, éppen ezért visszatérek én is mindjárt.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
6: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
7: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez.

0: apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Elemzők szerint tovább gyengülhet a lej, akár 5 millió román állampolgár élhet más európai országokban. Jövő hétvégén lehűlésre lehet számítani. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. Év első 8 hónapjában több mint 4700 cég és egyéni vállalkozó vált fizetésképtelenné Romániában, közel 5%-kal több mint egy évvel korábban. A legtöbb esetet Bukarestben regisztrálták, míg Kovászna és Hargita megye az ország legalacsonyabb értékei között szerepel 20, illetve 24 esettel. Kovászna megyében ugyanakkor 25, Hargitában pedig 14%-kal nőtt a fizetésképtelenségek száma tavalyhoz képest. Ágazatok szerint a kereskedelemben, az építőiparban és a feldolgozóiparban jegyezték a legtöbb esetet. Egy brit bank elemzése szerint a lej közelmúltbeli gyengülése nem volt meglepő, mivel a román fizetőeszköz túlértékeltnek tartják. Az euró árfolyama történelmi csúcsra 5 lej 34 században ira emelkedett, miközben a bank 2027 közepére 5 lej 35 században is árfolyammal számol. A szakértők szerint ugyanakkor további gyengülésre is van tér, miközben a politikai bizonytalansága a jegybank devizatartalékaira is nyomást gyakorolhat. A Nemzeti Bank tartalékai szeptemberben közel 5 milliárd euró 60 milliárd euróra csökkentek. A brit bank szerint a lej stabilizálódásához fontos lenne a május óta tartó politikai patthelyzet feloldása. A román munkaügyi minisztérium dokumentumai szerint 4,3 millió és 5,1 millió között lehet a más európai országokban élő román állampolgárok száma a számítási módszertől függően. A legnagyobb közösségek Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban és Németországban élnek, mindegyik országban megközelíti vagy meghaladja az 1 milliót a számuk. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint 2025-ben közel 55 ezer romániai hagyta el végleg az országot, ami 34 éven nem látott érték. Az ideiglenesen elsősorban munkavállalás miatt külföldre költözők száma azonban ennél jóval nagyobb. A kimutatásban Magyarország nem szerepel, noha az elmúlt évtizedekben jelentős számú román állampolgár, köztük sok erdélyi magyar költözött oda. 12 embert szállított a kórházba, miután hajnalban összeomlott egy bár a spanyolországi La Rioja tartományban. A San Vicente de la Sonsierra településen történt balesetben mintegy 50 ember rekedt az épületben. Őket a tűzoltók mentették ki. Hatóságok először a padló beszakadásáról számoltak be, később azonban kiderült, hogy a plafon is beomlott. A tűzoltók az épület megerősítésén dolgoztak és átvizsgálták a romokat, hogy megbizonyosodjanak arról, senki nem maradt alattuk. Hargita, Maros és Kovászna megyében ma kellemes, többnyire száraz őszi idő várható, a nappali csúcsértékek általában 19-22 fok körül alakulnak. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 23-24 fokot is mérhetnek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Péntektől mindhárom megyében változékonyabbra fordulhat az idő és fokozatos lehűlés kezdődhet. A hétvégére már többfelé esőre és 12-16 fok körüli maximumokra lehet számítani.
1: És most!
3: Hello! Hello! Mindenkinek nagyon szeretettel üdvözöllek titeket. 10 óra után is folytatjuk a műsort, és megyünk tovább jó zenékkel, jó témákkal, ahogyan azt már megszokottátok. Én Berecki Szili vagyok, és október 4-én vasárnap nagyon szeretettel üdvözöllek titeket a Rádió Gaga összes hullámhosszám. Na, de nézzük, hogy milyen helyzet itt a zenékkel, ugyanis itt lesz velünk hamarosan a Rem és az Everybody Hurts, viszont előtte még a TNT vadonatúj dala, az ugye itt a Soul című felvétel. Ezzel fogjuk most folytatni a műsort, úgyhogy marad. Adjatok jó reggelt, jó napot mindenkinek!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Na, folytassuk a sorát ennek az október 4-nek. Lássuk, hogy mi történt még a mai napon. 798 évet megyünk visszafele az időben. 1228 Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények és a környezetvédők, valamint az állatok védőszentjének az ünnepe. Ő Olaszország védőszentje, a kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Az 1181-ben született Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúsági léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta, nem úgy a katonáskodás. Részt vett több háborúban, többször megsebesült. A spoletói betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, hogy forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta. Rendbe hozatta a Montesubinkói bencér szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérelmével fordult harmadik Ince pápához, aki ezt is megadta. A rend a szegénység erényén alapul, és Ferenc halála után a közösség gyorsan szaporodott Itáliában. A missziók eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a 14. században íródott Jókai kódexben jegyezték le tetteit. Prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban a gazdálkodó a gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit, 1228-ban avatták szenté. Szóval Assisi Szent Ferenc napja van a mai napon. 2 év múlva pedig egészen komoly jubileum, 800 év, úgyhogy ezt is érdemes lesz majd figyelemmel követni.

Na, még van egy érdekesség a mai napon, képzeljétek el. Sőt, egész történelmi esemény, ugyanis 1582-ben járunk, 444 évvel ezelőtt. A legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápa által elrendelt naptárreform. Ho-ho. A 1582. október 4-ét közvetlenül 1582. október 15-e követte. A naptár reforma a juliánus naptár bevezetése óta a napév és a naptári év eltolódásából adódó 10 napos idő eltolódást szüntette meg. Megtartották azt a szabályt, hogy minden olyan év, amelynek utolsó két számjegye négyel osztható, az szökőév legyen. Ha minden 400 évben 3 szökőévet kihagynak, akkor a naptár még jobban hozzáigazódik a napévhez, így az eltérés csak, jelzem, 3333 évente lesz egy nap. Hát ezt most már, ha nem baj, akkor nem várjuk meg, vagy nem tudom, ez nem biztos, hogy ott fog kapni majd minket, de hogy 444 éve van ez a naptár, ami van most jelenleg, úgyhogy köszönjük szépen 13. Gergely pápának, hogy nagyon szépen rendbe hozta itt a dolgokat, és tudjuk, hogy október 4-e után október 5-e jön most már rendesen.

0: Nézzük egy picit az SMS-einket, ugyanis Marika már rég itt van velünk, azt írja, jó reggelt, Szili, már egész nap a rádió közelben vele töltöm a napot, kitartást rendes kívánok mára, és köszönjük szépen Marika, illetve a kávés fotót is köszönjük szépen. Aztán pedig még egy üzenet, szép jó reggelt, Szili, ölelés 100 halombattáról, jó hallani hétvégén is, de kedves vagy, drága Erika, nagyon jó fej vagy, köszönöm szépen, úgyhogy neked is egy nagy puszi, és egy csodálatos vasárnapot kívánok. 0730 54 88 88, a további SMS-eket ide.
1: Reklám.
2: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágerek és új zenék.
7: Rádió.

És akkor is zárjuk ezt a sort itt az október 4-ével kapcsolatosan, gyorsan még néhányat elmondok, mert izgalmas. Ma úgy látszik, hogy az október 4 ez ilyen termékeny nap volt a történelemben. 1957, 69 évvel ezelőtt a Szovjetunió földkörüli pályáról bocsátotta a Sputnik 1 első mesterséges holdat. Innen már minden más az történelem. 96 perc alatt kerülte meg a földet, ez már egy óriási nagy dolog volt 69-ben, csak szólok. Aztán 456 évvel ezelőtt, 1570-ben megszületett Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író, úgy látszik, hogy ilyen egyházi események vannak, illetve 1669 Amsterdamban 63 éves korában meghalt Rembrandt, holland festő és rajzművész, valamint letették a budapesti Szent István templom későbbi bazilika alapkövét 1851-ben, azaz 175 évvel ezelőtt, úgyhogy annak is egyfajta jubileuma van a mai napon. Itt most lezárjuk ezt az október 4-ét, de érdemes utána nézzetek, rengeteg esemény, rengeteg születés, rengeteg elhalálozás, minden volt a mai napon, úgyhogy igazán izgalmas volt a történelemben ez az október 4-en. Menjünk tovább jó zenével, Alan Walker következik, és a Heartbreak Melody. La, la, la.

0: Már is itt vagyunk egy újabb híradó elején, úgyhogy ezzel fogjuk most folytatni. Az órát lezárjuk természetesen, aztán várlak vissza utána. Kristó Ákosi a főszerep, hallgassátok őt szeretettel.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Dr. Optics.
6: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
6: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
7: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
8: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
9: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
10: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra

0: Nagy Galambfalván az erdélyi költők és írók parkját, amely közel 6 hektáron mutatja be mintegy 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát. A Kányadi Sándor szülőfalujában kialakított parkban kultúrcsűr, versliget, játszótér, állatsimogató, vendéglő és kilátó is helyet kapott. A beruházás 1,6 milliárd forintos magyar állami támogatással valósult meg. A létesítmény fejlesztése még nem ért véget, a tervek szerint további látványelemekkel bővítik. A kezdeményezők cél, hogy a park egyszerre legyen kulturális közösségi tér és Székelyföld új turisztikai látványossága. Októberben újabb áremelkedés várható Romániában, az élelmiszerek átlagosan 4-8%-kal drágulhatnak. A legnagyobb emelkedés a tejtermékeknél várható, a sajtára akár 8%-kal is nőhet, míg a húsipari termékek 3-4%-kal kerülhetnek többen. A termelők az energia, az üzemanyag, az alapanyagok és a csomagolás költségeinek növekedésével indokolják a drágítást. Szakértők szerint a szolgáltatásoknál akár 15-20, a ruházati, elektronikai és háztartási termékeknél pedig 7-10%-os áremelkedés is jöhet. A további drágításnak ugyanakkor határt szabhat a lakosság csökkenő vásárló ereje. 3 férfit vett őrizetbe a rendőrség egy szeptember 30-án történt zágori incidens miatt. A hatóságok szerint egy spontán vita és alkoholfogyasztás után egy 38 éves nőt ököllel arcon ütöttek. A nyomozás során egy 17, egy 31 és egy 55 éves férfit azonosítottak, akiket 24 órára őrizetbe vettek. Az ügyben testi sértés és magánlaksértés gyanújával folytatódik a vizsgálat. Egy nagyszabású brit közvéleménykutatás szerint a választó közel fele támogatná, hogy az Egyesült Királyság ismét csatlakozzon az Európai Unióhoz. A több mint 11 ezer ember megkérdezésével készült felmérésben 49% támogatta, 28,5% pedig ellenezte az újra csatlakozást. Andy Burnham miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, ezért az EU-tagság újbóli lehetőségét is meg kell vizsgálni. A felmérés szerint az EU-val való szorosabb kapcsolatot célzó különböző forgatókönyvek 4,3-7,5%-ponttal növelhetnék a munkáspárt támogatottságát, ugyanakkor a kormányon belül többen óvatosságra intenek a Brexit vita újbóli kiéleződése miatt. Hargita, Maros és Kovászna megyében ma kellemes, többnyire száraz őszi idő várható, a nappali csúcsértékek általában 19-22 fok körül alakulnak. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 23-24 fokot is mérhetnek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Péntektől mindhárom megyében változékonyabbra fordulhat az idő és fokozatos lehűlés kezdődhet. A hétvégére már többfelé esőre és 12-16 fok körüli maximumokra lehet számítani.
1: És most...
2: 11 múlt néhány perccel, szevasztok, szeretettel üdvözöllek újra titeket, Ákos, köszi. Megyünk tovább természetesen jó zenével, illetve hát nem témázgatunk ebben az órában, hanem el szeretném mondani nektek, hogy hamarosan születésnapos a Rádió Gaga, éppen ezért újabb óriási nyereményjátékkal és óriási nyereményekkel készülünk nektek. Mindent ebben az órában részletesen, úgy nyugodtan, ahogyan azt szoktuk. Csak egyszer nézzük, hogy milyen helyzet zenei vonalon, ugyanis itt van velünk Cher és a Believe című dal, de előtte még a Chris Cross Amsterdam, Luisa Song és Willy William következik. My, oh my, ezzel fogjuk folytatni most a műsort, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is. Hello!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888 és persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gabarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ru oldalra.

Hellót, Abigail és Accent, ez volt a Sugar Daddy, hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, hölgyeim és uraim, pontosabban majd október közepén, viszont indul egy játékunk mindjárt, egy jó nagy becsületes játékunk, amivel meg szeretnénk ünnepelni ezt a születésnapot, természetesen veletek, mert nélkületek ez a rádió sem lenne itt 27 éve, egészen biztos vagyok benne, és aztán itt elkezdhetnénk ugye nosztalgiázni, ki volt az, aki már az elejétől, ki az, aki a legrégebbi hallgatónk, ki az, aki később csatlakozott, de itt van velünk az utóbbi 3-4 évben, tehát hogy azért ezt rengeteg dolgot lehetne ebből elindítani, és valószínűleg is fogunk a következő napokban, csak egyelőre úgy néz ki, hogy indul egy jó kis játékunk majd 6-án, 2 nap múlva a 27 éves rádióga születésnapi játéka, ahol 27 ezer lej lesz az össznyeremény, az összértéke a nyereményeknek. 27 ezer lej, mégiscsak 27 éves születésnapról van szó, úgyhogy mindenképpen arra biztatlak, hogy regisztráljátok. Na, a játék amúgy roppant egyszerű lesz, a játékosoktól mindössze azt fogjuk kérni, hogy meséljék el, hogy milyen ajándékkal lepnék meg a 27 éves rádiogagát, vagy valamelyik műsorvezetőjét, munkatársát. Ez aztán lehet igazából minden, tehát pezsgőtől a plüsmacig, a gyufás dobozig, mind, amit csak éppen szeretnétek. Jó? Csak a lényeg az, hogy játszunk, beszélgessünk egy icipicit, úgyhogy nem lesz nagy dolog. Na, de milyen nyereményekről van szó, és hogy áll össze ez a 27 ezer lej, erről is beszélnék mindjárt egy-két szót, vannak egészen konkrét, komoly nagy nyeremények is. Addig Robbie Williams és a Rock DJ, jövök mindjárt ezzel.

Na és akkor nézzünk nyereményeket, hogy mik vannak nagyjából. Hát most az összeset egyértelműen nem fogom felsorolni 10 napon keresztül az összes nyereményt, úgyhogy azért bőven 70 nyeremény felett vagyunk, és ezt most nem szeretném egyenként felsorolni, ha nem haragusztok, de itt mindenféle hangfaltól elkezdve, minden utalványon át, születésnapi csomagokig, mindent kapható lesz. Mondom az utolsó napot, csak az utolsó nap például kicsi kedvet csináljon, ott mindenki kirándulni fog, aki utolsó nap nyer. Például a Gyulai Hőforrás üdülő szövetkezet és hotel egy darab páros hosszú hétvégét ajánl fel Gyulán. Aztán lesz itt 109 cm-es Full HD és okos tévé. Emellett ez csak az utolsó nap, csak úgy mondom. A Smart Business Management felajánlott egy jó páros hétvégét és két éjszakás páros hétvégét természetesen mindenféle hotelekben meg panziókban. Aztán pedig itt van velünk a nyeremény, a legnagyobb a fődíj, a Panoráma Turist felajánlásával egy darab két személyes 4200 lei értékű isztambuli utazás, amire idén november 10-15-e között kerül majd sor. Még egyszer mondom, Isztambul és két személy, Isztambul, november 10-15, minden, benne van a jegyben, jó? De ez lesz majd a fő díj, ezt fogja megnyerni valaki majd a Rádió Gaga születésnapján, egészen pontosan október 15-én, úgyhogy nagyon-nagyon várunk titeket, és nagyon-nagyon örülnénk neki, hogyha ti is itt lennétek velünk ezekben a játékokban. Regisztráljátok 0730548888, most már megtehetitek, szokásosan név, telefonszám, illetve a megye, ahonnan hallgattok minket. Ez az egyetlen feltétele annak, hogy kerüljetek majd ebbe a játékba, aztán ha szerencse mellétek áll, akkor lehet menni Isztambulba, és meg lehet nézni a vagány kis török várost. Na, úgyhogy hajrá, várunk titeket a regisztrált listára.

0: továbbra is 0730548888 az SMS számunk, ide várom, ne szeretettel az üzeneteket, bármi van az utakon, bárhol, azt írjátok le, legyetek szívesek. Menjünk tovább jó zenével természetesen, mert ilyenkor ez szokott következni, mindjárt a Nórul és a kutatom, de előtte még itt lesz velünk James Blunt, A Taste Like Summer. Na jól, ne kis nyárizna!
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy túnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő! www.dezinpro.ro.
6: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után ismét lágere.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Norhul és a kutatom című dal itt a Rádió Gaga lejátszási listáján, ugye Sepsi Szentgyörgyi duóról van szó, hogyha minden igaz, itt nagyon szeretjük őket, hát nagyon vagányok, vagány és nagyon jó zenét nyomnak, kérem szépen. Megyünk tovább egy picit az időjárással, nézzük, hogy milyen helyzet, mi várható a mai napon. Még egyszer, ha valaki a reggeliről lemaradt volna, 22 fok lesz a mai csúcshőmérséklet Marosvásárhelyen, 21 Székelyudvarhelyen, aztán Sepsi Szentgyörgy szintén 21, Csíkszereda szintén 21, illetve Gyergyószentmiklós 20 foknak örül majd a mai nap folyamán is. Csodálatos, verőfényes, felhőmentes napsütés várható a következőkben, és nagyon úgy néz ki, hogy kitart ez, hogy holnap után ugyanez az időjárás. Aztán az is elképzelhető, hogy jön egy icipici felmelegedés majd a hét második felében, akár 25 fokunk is lehet majd, és a hajnali mínuszok is körülbelül ilyen 8-9-10 fok környékén alakulnak majd péntek folyamán, aztán pedig utána lehűlés, de hát mondjuk annyira messze van arról, még éppen szerintem nem éri meg beszélni. A lényeg az, hogy a mai napot bőven ki lehet használni szabadtéri programokkal, mert igazán kellemes lesz majd az idő.

0: Már is elérkeztünk a déli harangszóhoz, hölgyek urak, úgyhogy hamarosan 12 óra van. Pontban 12-kor elkezdődik egy újabb hírcsomag Kristó Ákos bemutatásával, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Aztán a dél utáni résszel is várlak titeket vissza, még bőven van hátra a mai műsorból, éppen ezért tartsatok majd velem.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
6: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
7: Nagyon szépen köszönöm.
6: Nagyon örülök, tényleg.
5: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
8: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instyle, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
5: Október 6-ától a Rádió Gagán.
9: Reklám. Dr. Optics.
10: Akkor most doktor vagy optika?
9: Szinte mindkettő.
10: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
11: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi Bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi Vásárhelyi Bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
12: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Háromszor rengett a föld alig több mint egy nap alatt Vráncsá térségében. Szaúd-Arábia nagyszabású offenzívára készülhet Jemenben. Enyhe őszi idő után hétvégére lehűlés jöhet Székelyföldön. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál. Kristó Ákos. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben a romániai 15-29 éves

0: túraútvonalon. Egy lábsérülés szenvedett turistát a terep és a hosszadalmas szárazföldi mentés miatt helikopterrel emelték ki a hegyről. Nem sokkal később ugyanazon az útvonalon egy 46 éves nő szorult segítségre, aki ereszkedés közben annyira kimerült, hogy nehezen tudott tovább haladni. Egy mentők biztonságosan lekísérték Bustenig. Három földrengés jegyeztek alig több mint egy nap alatt Vráncsa szeizmikus térségében. A legutóbbi ma reggel történt Buzau megyében 3,1-es magnitudóval 114 km-es mélységben. Tegnap hajnalban előbb egy 2,9-es, majd kevesebb mint két órával később egy 3,5-es rengés mértek. Utóbbi volt a három közül a legerősebb, epicentruma mintegy 60 km-re volt Sepsiszentgyörgytől. Romániában az idei legerősebb földrengés február 26-án történt, szintén Vráncsa térségében. 4,5-es magnitudóval. Szaúd-Arábia a következő hetekben hadműveletet indíthat az Irán által támogatott Húszik ellen, elsősorban a stratégiai jelentőségű Bab el-Mandeb szoros visszafoglalására. A Reuters forrásai szerint az offenzívában akár 100 000 jemeni katonát is mozgósíthatnak, a szárazföldi erőket pedig szaúdi légicsapások támogatnák. Riad egy korlátozott a szoros térségére összpontosító támadást és egy szélesebb körű hadműveletet is mérlegel. Az Egyesült Államok hírszerzési információkkal és katonai tanácsadással segítheti a műveletet, közvetlen amerikai harci részvételről azonban nincs szó. Pakisztán és Törökország katonai felszerelésekkel támogatja a szaúdi oldalt, miközben az offenzíva pontos időpontjáról még nem született végleges döntés. Margita Maros és Kovászna megyében ma kellemes, többnyire száraz őszi idő várható, a nappali csúcsértékek általában 19-22 fok körül alakulnak. A jövő hét első felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 23-24 fokot is mérhetnek, miközben a reggelek továbbra is hűvösek maradnak. Mintektől mindhárom megyében változékonyabbra fordulhat az idő és fokozatos lehűlés kezdődhet. A hétvégére már többfelé esőre és 12-16 fok körüli maximumokra lehet számítani.
1: És most!
2: 12 múlt néhány perccel, szevasztok, nagyon szeretettel üdvözöllek titeket, folytatjuk a műsorunkat természetesen így a déli harangszó utáni órákkal is. Ahogyan azt megszokhattátok, receptezünk egy kicsit ebben az órában is, hogyha már a héten nagyit beszélgettünk az almás tésztáról, akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Egy kis extra almás tésztát hoztam nektek, ami nem a hagyományos, nem a régies íz, talán egy icipicit, de egy picit fel van turbózva valami vaníliásra. De megnézzük, hogy miről is van szó. Egyelőre jöjjenek a jó zenék, ahogyan azt már megszokhattátok. Tom Jones és az If I Only Knew, de előtte még itt lesz velünk Sombr és a My Body Isn't Ready című dal, ezzel indulunk már is.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888 és persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

félszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Halott pénz és az Ó, igen című dal By Alex-el közösen, és azt mondtam, hogy receptezünk, almás krémest fogunk készíteni, illetve legalábbis megbeszéljük, hogy bácsa készítettem, olyan ez a sütemény. Na mindegy, a lényeg az, hogy úgy néz ki ez, hogy igazából egy almás tészta és egy krémes véles összekeverve, valahogy összemixelve, és ebből lesz az almás vanília krémes sütemény. Kell vanília krém nekünk, alma töltelék, illetve egy omlós tészta. Mondom is, hogy nagyjából miről is van szó hozzávalóilag, aztán pedig mindjárt el is készítjük. A vanília krémhez szükségünk van tojássárgára, cukorra, étkezési keményítőre, tejre, vajra, tejszínre, vanília rúdra. Ez lesz majd a vanília krém. Aztán az alma töltelékhez alma, citrom, cukor, őrölt fahé és búzadara. Aztán pedig az omlós tésztához kell nekünk liszt, vaj, porcukor, vaníliás cukor, sütőpor, citrom, illetve só. Nagyjából ezek azok a hozzávalók, amelyekre szükségünk lesz ahhoz, hogy el tudjuk készíteni. Aztán mindjárt részletesen elmondom is, hogy hogyan kell ezt az egészet. Én tudom, hogy a mennyiségeket most nem mondtam, mert inkább elmondom, hogy hol találjátok meg ezt a receptet, mert hosszú, nagyon sok alapanyagos, úgyhogy érdemes inkább ránézni, mint hogy csak így hallásból elmondani, de majd mindjárt ezt is a maga idejében. Úgyhogy zenék után jövök és elkészítjük majd, jó?

Na készítsük el ezt a híres almás krémest. Az almás krémes süteményhez először a krémet készítjük el, hogy legyen ide kihűlni, ehhez a tojás sárgáját a cukorral és a keményítővel együtt alaposan kikeverjük egy egy kézi habverővel. Aztán a tejet összekeverjük a tejszínnel és a vaníliával, forrásig melegítjük, majd folyamatos keverés közben a felét a tojásos keveréshez öntjük, és teljesen csomómentesre keverjük. Hoha, már izgalmas, már el lehet rontani. A teljes tojásos keveréket a lábosban maradt többi forró tejhez adjuk, és közepes hőfokon folyamatosan kevergetve sűrű pudingszerű krémé főzzük, átöntjük egy tálba és keverünk bele 2,5 deka puha vajat. Hozzáadjunk, hagyjuk 5 percet hűlni, szorosan lefedjük folpakkal is, hagyjuk a szoba hőmérsékletűre hűlni ezt majd, ha lehűlt. Hozzákeverjük a többi vajat is, és kihabosítjuk. Egyelőre így néz ki a krém. Amíg a krém hűl, meghámozzuk az almákat, kivesszük a csumájukat, itt a, ahogy írja, imádom, és a reszelő nagy lyuk oldalán lereszeljük őket egy nagy serpenyőben citrom, kifacsart levével, cukorral és fahéjjal, valamint a búzadarával. Addig pároljuk, amíg a búzadara megpurul, megpuhul. Hagyjuk teljesen kihűlni, nagyon sok lenne a leve, adjunk hozzá 2-3 evőkanál zsemlemorzsát, hogy jól kenhető állagú pürét kapjunk. Egyelőre így néz ki, és nagyjából akkor a krémekkel kezdünk rendben lenni. Na mindjárt innen folytatom, hogy akkor ez hogy is áll össze, és hogyan kell megsütni ezt jó tortává.

0: Fornon Blondes és a What's Up című dal, közben érkezett Vihar barátunk is, aki azt írja, Szili, neked már nem köszönök, jó reggelt, nekem az előbb lett reggel, Egyesült Királyságban vagyok, nem húztam órát, mert fáradt vagyok, Doverbe vagyok, gyere kávézni, teázni, aztán go, viszlek mászkálni a fehér sziklákhoz, csodálatos napot kívánok neked. Köszönöm szépen, drága Vihar, jó utat és jó kirándulást kívánok neked, illetve köszönöm a fotókat így reggelre, vagy délelőtre, most már azért becsületesen, mert délelőtt, ma délután van, jaj, úgyhogy Vihar, hajrá, jó mászkálás neked.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Kész a 10 órai!
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
1: A reklám után
9: ismét slágerek,

folytassuk a sütemény, nehogy elfelejtsük, ember. Hát ez aztán mi van itt? Ott tartottunk ugye, hogy megvan a vanília krémünk, és megvan nagyjából a kenhető almás tészta krémünk, vagy almás krémünk. Az omlós tészta lapokhoz a lisztet és a hidegvajat egy késes betétű robotgépben homokszerű keveréké morzsoljuk. Ez eddig megvan. Hozzáadjuk a porcukrot és a vaníliás cukrot, a sütőport, a citrom lereszelt héját és a sót. Ezeket alaposan összekeverjük, majd mehet hozzá a tojás sárgája és a tejföl is. Csak addig dolgozzuk a géppel, amíg összeáll a tészta, majd három egyenlő részre osztjuk, és legalább fél órára a hűtőbe tesszük. Nagyon fontos. A sütőt 170 fokra melegítjük elő, és előkészítünk egy nagy tepsit. A pihentetett tészta darabokat az almás sütéhez szilikonos sütőpapíron kb. 28x36 cm-es téglalapokká nyújtjuk. Köszönjük szépen. Ezt rátok bízzuk, hiszen most, hogy a székely kreativitás megvan arra, hogy ezt megcsináljuk. És a papírral együtt a tepsire húzzuk a hátoldalára, és 8 perc alatt szép világos zsemleszínűre sütjük, majd a rácsra téve hagyjuk kihűlni. Következik az összeállítás. Az első tésztalapot egy tálcára vagy vágódeszkára tesszük, egyenletesen elosztratjuk rajta az almakrémet, a hajlított kenőkés segítségével szépen elsimítjuk, majd ráteszünk a következő tésztalapot, és kissé lenyomkodjunk. Nagyon szeretem, hogy ilyen részletesen magyaráznak. Nagyon-nagyon jó. Erre jöhet a vaníliás krém, amit szintén olyan simára kenünk, amennyire csak tudunk. Végül befedjük a harmadik tésztalappal, és legalább egy éjszakára a hűtőbe tesszük, hogy a lapok megpuhuljanak. Aha, persze, amikor készül egy ilyen sütemény, pont egy éjszakát fogok várni, hogy meglegyen. A tálalás előtt levágjuk az almás krémes széleit, és a tetejét megszórjuk porcukorral, illetve szeletekre vágjuk. Egészen elképesztően néz ki. Nem tudom, hogy ez reklámnak számít, de én elmondom. A mindmegette.hu, ez a weboldal, ahol megtaláltuk, almás krémes, ez a neve, jó? Keresétek meg, és ott majd mindenféle részletet, apróságot, videót, adagokat, mindent megtaláltuk. Jó étvágyat hozzá!

0: Hú, hát kellőképpen megijesztem. Én nem is tudom, mit mondjak, de úgy megkívántam ezt a bolond almás süteményt, hogy végén van. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt készítsétek el, biztos vagyok benne, hogy eszméletlenül finom lesz majd, úgyhogy nincs, ami ne passzoljon az alma a vaníliával, tehát hogy csodás üteménynek lehetünk így a tanúi. Nem a hagyományos, nem kell ezért megkövezni, de néha ki kell próbálni új dolgokat is, úgyhogy hajrá. Például nem mondanám, hogy új dolog Kristó Ákos, de most ő következik itt most pontosan egykor a legfrissebb hírekkel.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a www.pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
8: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Akár 5 millió román állampolgár élhet más európai országokban, villámárvíz söpört végig egy spanyol kisvároson, enyhe idő után lehűlés és eső érkezik Székelyföldre. Hozom a részleteket, jó napot kívánok a mikrofonnál, Kristó Ákos. Földrengést is regisztráltak ma a Vráncsál szeizmikus térségében. Délelőtt Buzau megyében 3,4-es erőségű földmozgás történt 124 kilométeres mélységben. Epicentruma 62 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől. Hajnalban ugyanebben a térségben már mértek egy 3,1-es erősségű rengést is. Romániában az idei legerősebb 4,5-es erősségű földrengést február 26-án jegyezték Vráncsál megyében. A román munkaügyi minisztérium dokumentumai szerint 4,3 és 5,1 millió között lehet a más európai országokban élő román állampolgárok száma a számítási módszertől függően. A legnagyobb közösségek Nagy-Britanniában, Spanyolországban,

0: 10%-kal csökkent a közüzemi rendszerből elosztott vízmennyisége 2025-ben elsősorban a mezőgazdasági, ipari és építőipari felhasználás visszaesése miatt, eközben a háztartások vízfogyasztása nőtt, a lakosságnak elosztott mennyiség közel 76 millió köbméterrel emelkedett. A közüzemi vízhálózathoz tavaly a lakosság 78%-a mintegy 15 millió ember fért hozzá. Jelentősek ugyanakkor a regionális különbségek, Bukarest-Ilfovban 98, míg az északkeleti régióban mindössze 53%-os a lefedettség. 3 óra alatt 142 mm eső zúdult a spanyolországi Madrigueras-ra, súlyos villámárvizet okozva. A víz elöntötte az utcákat és házakat, autókat sodort el, legalább 90 embert pedig ki kellett menteni. Egy 102 éves nő életét vesztette, miután otthonában több mint 1 méter magasra emelkedett a víz. Hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a szükségtelen utazást és az elárasztott útszakaszokat. A meteorológusok szerint a heves esőzések még ma is folytatódhatnak a térség. Székelyföld szerte többnyire száraz idő várható az előttünk álló időszakban is. A jövő hét első felében akár 22-24 fok is lehet, péntektől azonban lehűlés kezdődik. A hétvégén eső és 13-16 fok körüli csúcsértékek jöhetnek.
1: És most...
2: Hello mindenkinek, szevasztok, egy óra múlt néhány perccel, és folytatódik a műsorunk a második felével. Igen, ez még mindegy hozzám, mert én Berecki Szili vagyok, és folytatom a jó zenékkel. Természetesen a sort, ahogyan azt megszokhattuk, Elton John következik, Made in England, de előtte még egy jó kis magyar dal jön, a Follow the Flow és a régi mese. Ebben az órában egy kicsit köszöntünk, egy kicsit állatozunk, majd meglátjátok, hogy minek az apropóján, de szerintem már tudjátok, na kiderül mindjárt minden.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

te kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Köszöntsük fel az ünnepelteket, én azt mondom a mai napon, mert még erre nem jutott idő, úgyhogy nézzük, hogy ki az, aki ünnepel a mai napon. Drága Ferenc nevű hallgatóink, Ferenc névnap van, úgyhogy Ferik Ferencek, a jóisten éltessen titeket nagyon sokáig a hosszú távú életben, ezt kívánjuk nektek. Amúgy a Ferenc az egy francia latin eredetű szó. A Ferenc név komoly, agyafurtan gondolkodó és jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar, döntéseiben semmi és senki nem befolyásolhatja, nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. Nyugalom és biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és az eredmények felmutatása. Szeret önmaga főnöke lenni, és szívesen felel másokért, erre képes, mert rendkívül megbízható. Szóval, drága Ferencek, ezt mondja rólatok a mai névnap. A jóisten éltessen titeket sokáig, illetve azokat is, akik születésnapot ünnepelnek, vagy éppen házassági évfordulót. Ünnepeljetek egy jóti vasárnap nevében, kellemes idő még akár egy sütéssel is belefér. Egy ilyen évzáró, szezonzáró sütögetés még bőven megállja helyét a mai napon. Isten éltessen mindenkit!

van az állatok világnapja, és hát már van egy posztunk ugye a Facebookon, miszerint arra kérünk titeket, mutassátok meg a kedvenc házi állataitokat, és ez mindig nagy népszerűségnek örülő poszt. Én éppen ezért, mivel mindig a házi állatokról foglalkozunk, kicsi kutya, kicsi macska, kicsi papagáj, mindenféléről, ezért azért szeretném, hogy egy-két szót szóljunk mégiscsak az állatokról, mint világról, az állatvilágról, mert hogy a házi állat az csak egy része, hát emellett még rengeteg fajta állatunk van. Például ugye hát ott vannak a vadállatok, amelyeket már kevés, nem hogy nem szeretünk, ez is túlzás, hogy nem szeretünk, hanem egy kicsit tartunk tőle, vagy nem annyira barátságosak, mint amihez mi szokva vagyunk, vagy amit szeretünk magunk mellett tudni. És ez szerintem csak azért van, mert hogy az ember az egy hiú dolog, egy hiú állat, aki szereti maga mellett tudni, mint szolga a segítőit és az állatait, és ezért szeretjük jobban a házi állatokat. Én azt gondolom, hogy a vadállat, mint világ, az valami egészen elképesztő. A maga mindenféle bujával, bajával, nem tudom, táplálékláncával és tragédiájával, de közben szépségével, tehát gyönyörű, szerintem gyönyörű. És az állatvilág az bőven szerintem megharatja az emberi világot ilyen szempontból. De érdemes ezt kutatni, nézegetni, hát rengeteg csatorna van erre is, ugye rengetegen is foglalkoznak vele. Karol G következik, jön a Still című dal, még mindjárt állatozunk.

0: Kaptam egy nagyon kedves SMS-t, ír nekünk Beáta, éppen hólabda tésztát készítek, közben hallgatom a Gagát. Az almás pudingos tészta hallatán összefutott a nyál a számban, annyira incsiklandozóan hangzott. Meg is van a következő tészta, amit el fogok készíteni hamarosan. Köszi szépen az ötletet, szép vasárnapot mindenkinek, Beáta, ugyanígy vagyok. Most azóta se tudom lenyelni normálisan a nyálamat, annyira megkívántam. Úgyhogy drága Beáta, ha majd készítesz, légy szíves, számolj be, hogy hogyan sikerült és hogyan működött ez. Majd nagyon bízom benne, hogy sokatoknak ez majd az ínyére lesz, úgyhogy jó étvágyat hozzá.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
1: Reklám. Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star EMI vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
5: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádi

Na még egy picit az állatokról és az állattartókról, meg úgy általánosan erről a világról. Én azt látom, hogy vannak azok az emberek, akik nem, tehát hogy ilyen abszolút állat elutasító módba beállnak, és aztán még a legkisebb hörcsögöt se, meg semmiféle, ami állat és ami velünk lehet, aztán nem csak házi állatban, hanem hát kinti a kóbor kutyák, úristen, a medve, aztán a farkas, a nem tudom, az oroszlán, semmi. De aztán vannak az a kategória, akik ugye befogadják, mint házi állat, hát nagyon van egy cuki macskánk, egy kicsi kutyánk, egy papagájunk, egy hörcsögünk, egy kicsi tengeri malacunk, vagy egy mókusunk, vagy nyuszink, vagy valami. Aztán pedig van az elvetemült, aki keresi. Akinek van otthon három házipókja, meg két skorpiója, aztán pedig a botsáskák is lógnak a falról, meg nem tudom, és vannak ezek, akik ilyen elvetemülten és ilyen megszállottan keresik ezt az egész élvezetet. Én valahogy egy kicsit értem őket, én nem biztos, hogy megmerném ezt csinálni, mint ők, de valahol egy kicsit értem őket, hogy kell legyen az embernek egy ilyen bolond szenvedélye. Értékelem az, aki tényleg megfelelő körülmények között ilyeneket tud tartani, és legálisan, tegyük hozzá, mert azért az illegális állattartókból is van egy pár, az igazán megérdemli, és vagány az ilyen. Úgyhogy vigyázzatok az állatokra is, és fedezzétek fel az állatvilágot, ne csak úgy nézzük le. Szerintem sokat tanulhatnánk tőle. Menj.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: már is lehet egy újabb órája a mai műsorunknak, úgyhogy Kristó Ákos következik a legfrissebb hírekkel. Hajrá Ákos, tiéd a pálya, én pedig aztán folytatom mindjárt, kettő után egészen pontosan néhány perccel, úgyhogy hajrá, hajrá, jövök mindjárt én is.
1: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instyle, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
9: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
10: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Több mint 500 sofőr jogosítványát vonták be egyetlen nap alatt. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Egyre erőszakosabbak a franciaországi diák tüntetések. Köszöntöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál. Kristó Ákos. Nap lesz 5 hónapja annak, hogy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatták az Ilie Bolozsán vezette kormányt, és Románia azóta ügyvivő kabinettel működik. Azóta három miniszterelnök jelölt próbálkozott kormányalakítással, Eugen Tomák visszaadta megbízását, Adrián Mesteá és legutóbb Siegfried Muresán pedig nem kapta meg a szükséges parlamenti támogatást. Mikus Ordán államfő holnapra újabb konzultációkra hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseny palotába. Az elnök bejelentése szerint az egyeztetések után még holnap megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Tegnap országszerte 530 járművezető jogosítványát vonták be, közülük 143-an gyorshajtás, 68-an pedig ittas vezetés miatt maradtak vezetői engedély nélkül. A rendőrök több mint 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és 433 jármű forgalmi engedélyét is bevonták. Egyetlen nap alatt közel 10 000 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen több mint 4 millió leértékben, emellett 14 körözött személyt állítottak elő. Friedrich Merz német kancellár ma Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal. Németország 1 milliárd euró értékű katonai segítséget szabadít fel, emellett 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására.

0: Őrizetben. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólított fel, a diákszervezetek azonban kedre újabb országos demonstrációt hirdettek. Székelyföld szerte többnyire száraz idő várható az előttünk álló időszakban is. Na, jövő hét első felében akár 22-24 fok is lehet, péntektől azonban lehűlés kezdődik. A hétvégén eső és 13-16 fok körüli csúcsértékek jöhetnek.
1: És most!
2: 2 után néhány perccel már is folytatjuk a műsorunkat, Ákos köszi a híreket, megyünk tovább, és a jó zene természetesen garantált, én Berecki Szili vagyok, és lássuk, mi az, amivel foglalkozunk. Hát Somló Tamás neve szerintem nagyon sokak számára mond, és mondott mindig is valamit, úgyhogy ő következik a Gondolsz-e rám című dallal, de előtte még Calvin Harris befurakodott Jazzyvel, jön a Satisfy, ezzel indulunk, aztán pedig Somló Tamás is itt lesz velünk a lejátszási listákon, most már sajnos csak ebben a formában tud velünk lenni. A lényeg az, hogy ez a dal az örök, és itt maradt nekünk, úgyhogy mindjárt és hallgatjuk.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888 és persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

fel kell hívni a figyelmet ilyenkor az embereknek mindenféle dologra, és többek között arra is, hogy ugye hát lassacskán lejár ez a nyári szárazságos dolog, és ha nyári szárazság lejár, akkor általában sajnos a szélsőséges időjárásoknak köszönhetően elkezdődhet az ilyen villám árvizek időszaka, ami nagyon veszélyes tud lenni. Rögtön két hír, az egyik az, hogy pusztító villámárvíz Spanyolországban, a másik az, hogy Rodoszon csapott le Görögországban egy olyan fajta vihar, ami ugye hát még halálos balesetet is okozott, és áldozatot kívánt, ugyanúgy, hogy a spanyolországi. Például itt a pusztító villámárvíz Spanyolországban autókat sodort el a víz, és egy 102 éves nő halt meg. 3 óra alatt 142 mm eső zúdult le pénteken a spanyolországi településre. A hirtelen lezúduló víz elöntötte az utcákat, autókat sodort magával, és legalább 90 embert kellett kimenekíteni. Egy 102 éves nő életét vesztette az áradásban, erről számol be az Index. A pusztító villámárvizek alakultak ki Spanyolország középső, illetve keleti részén. Aztán rendkívüli heves esőzések miatt nagyszabású katasztrófavédelmi intézkedéseket vezettek be. A településen mindössze 3 óra alatt hullott le ez a mennyiség, és ami elöntötte az utcákat. A spanyol csendőrség közlése szerint a heves esőzés nem csak a település utcáit, hanem környékbeli utakat is elöntött. Arra kérték a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, semmiképp ne próbáljanak meg átkelni az elárasztott útszakaszon. Videók vannak, egészen elképesztő emberek. Egészen elképesztő, ami megy most Spanyolországban. Óvatosan, bármerent, óvatosan, ezt tartsátok szem előtt, október van.

akkor itt a másik, a rodoszi hír, ugye, arról is beszéltem, vagy legalábbis szóltam két szót, halálos vihar csapott le a görög turista paradicsomokra, vörös riasztást adtak ki, ugyanis viharos időjárás sújtja Görögország több népszerű szigetét, ezt írták még tegnap előtt, hát péntek, ugye, az a híres péntek, amit Spanyolországról is beszélgettünk, Rodoszon egy német turista halt meg villámcsapás következtében, Krétán pedig egy ember életét vesztette az áradásokkal és földcsúszamlásokkal járó heves esőzésben. Az Égei tengeren a viharos szél a kompjáratokat is akadályozza. Ugye egy német turista hunyt el Rodoszon, 58 éves nő halálát villámcsapás okozta. Az Anna görög közszolgálati hírügynökség szerint a baleset Lárdosz üdülőhely egy strandján történt, ahol az áldozat a férjével sétált, aki könnyebben megsérült a villámcsapásban, írja az MTI. Őszintén, hogyha ekkora vihar van, hogy a villám a földig csap, akkor mi a túró csinál az ember a tengerparton, egy sík területen, víz közelébe? Tehát, hogy tényleg nem értem az embereket. Tehát tényleg nem tudom megérteni az embereket. Hogy az ilyen, az miért, mit keres ott ilyenkor, amikor ekkora vihar jön? Menekülni kell emberek. Tehát mai szélsőséges időjárásokban, úgyhogy bármerre mentek ilyen last minute nyaralásokra, mert még októberben azért Görögország, még egy Ciprus, még környéke valahol belefér, akkor nagyon-nagyon vigyáztok magatokra, kérlek. Nagyon-nagyon-nagyon.

0: Na, ha már felhívtuk erre az esőzéses dologra a figyelmet, akkor tényleg, tényleg figyeljünk oda erre, illetve figyeljünk oda az úton is magunkra, mert itthon is történhetnek bizonyos dolgok, és ezt nem éri meg hülyeségekbe belemenni. Szóval óvatosan csak az utakon. 0-30-54-88-88, hogyha bármit láttok, tapasztaltok, érzékeltek, akkor ezen az SMS számon elküldhetitek Nickelback és a Photograph mindjárt.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk! Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
1: Társadalmi célú hirdetés. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
3: ismét lágere.

Habár mindenkit arra biztattam, hogy menjen ki ma a szabadba, de ha mégsem mennétek és otthon maradnátok, és sportot néznétek, mondjuk akkor mondom a programot, hogy tudjátok, hogy mivel lehet szembenézni. Pontosan azt mondja, hogy 3-tól most női kézilabda kezdődik a Bajnokok Ligájában, aztán pedig 4-től is női kézilabda lehet látni. De 4-től ugyanúgy kezdődik a Nemzetek Ligája labdarúgás is, Azerbajdzsán, Litvánia, aztán pedig, ha labdarúgásról van szó, Koszova, Ausztria, Málta, Andorra, emellett jégkorong is lesz az Erste Ligában, a DVTK Jegesmedők és a debreceni EOC, vagy a EOC, vagy nem tudom igazából ezt pontosan, hogy mondják neki, de a lényeg az, hogy folytatjuk a Nemzetek Ligája, Portugália, Norvégia, ez már este 3:45-től lesz, Digisport 1, Prima Sport 1, ahol már Ronaldo ugye nincs jelen, illetve Görögország, Németország mérkőzést is láttunk, szintén 3:45-től, Digisport 2, Prima Sport 2, Hollandia, Szerbia, Wales, Dánia, Írország, Izrael, ezek is mind 3:45-től lesznek majd is a Nemzetek Ligájában, úgyhogy inkább a foci a főszerep a mai napon. Jó tévézést!

0: Néhány perc múlva 3 óra, úgyhogy újra a hírek következnek Kristó Ákostól, aztán pedig a következő óráktól, és még foglalkozunk egy csomó mindennel, majd meglátjátok többek között, tehát ugye Forma 1-es hétvége is van, a kaotikus futamot is megbeszéljük majd valamikor, mert az volt délelőtt délben, attól függ, hogy hogyan nézzük, de ez majd mind a következő óráknak a sorsa, egyszer most jönnek a legfrissebb hírek.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
2: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Dr. Optics.
3: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
3: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
4: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Közel 600 korozott szemét azonosítottak egy hét alatt, enyhe idő után lehűlés és eső érkezik Székelyföldre. Max Verstappen megszerezte idei első győzelmét. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. 17 uniós tagállam közösen kéri, hogy a 2028-2034-es költségvetésben ne csökkentsék a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat. A kezdeményezést Nikos Ordán román államfő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök indította. Az országok ugyanakkor több forrás biztosítanának a védelemre, a versenyképességre és az energiabiztonságra is. A javaslat 6 olyan tagállam köztük Németország álláspontjával ütközik, amelyek jelentős költségvetési csökkentés sürgetnek. A következő több éves uniós költségvetésről ezért nehéz tárgyalások várhatók. Az elmúlt héten a romániai rendőrök és európai kollégái közel 600-al Schengeni információs rendszerben szereplő személyt azonosítottak. Romániában 480 embert találtak meg, 24 európai elfogató parancsot hajtottak végre és 5 eltűnt személyt is azonosítottak. Ugyanebben az időszakban más európai országokban több mint 100-al román hatóságok által körözött személyt találtak meg. Hatóságok több körözött vagy bizonyítékként keresett járművet és okmányt is lefoglaltak. Max Verstappen nyerte a kaotikus körülmények között rendezett Sepangi Forma 1-es futamot, ezzel megszerezte első győzelmét a 2026-os szezonban. Enves esőzés miatt késve indult versenyen Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg Lewis Hamilton harmadikként ért célba. George Russell műszaki hiba miatt kiesett, így Antonelli tovább növelt előnyét vele szemben a világbajnoki tabellán. Charles Leclerc a negyedik, Oscar Piastri az ötödik helyen zárt, Lando Norris pedig kilencedik lett. A világbajnokság a jövő héten a szingapúri nagy díjjal folytatódik. Orosz drón csapódott ma Kijev északi hídjába, miközben Friedrich Merz német kancellár az ukrán fővárosban tartózkodik. A robbanás megrongálta az úttestet, a helyszínre mentő és műszaki egységeket vezényeltek. A hídat két napon belül másodszor érte támadás, tegnap két civil is megsérült. Az elmúlt napon

0: Hello mindenkinek, szevasztok, én Berecki Szili vagyok, és folytatódik a mai műsorunk, kérem szépen, mert hogy a jó zenéink is jönnek, Backstreet Boys és Quit Playing Games with My Heart, ez a dalnak a címe, de előtte még Molnár Tamás, a Majka és a Visszapillantó. Ezzel folytatjuk már is a műsort, maradjatok velünk, szép napot!
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

földön kívül már recseg, vagy csak sisterein? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

Hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, és éppen ezért indul egy újabb nagyszabású játék a rádióban kedden, egészen pontosan, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon várjátok, már mi legalábbis nagyon, ugyanis rengeteg nyereményünk van. Ha mivel 27 éves a Rádió Gaga, ezért képzeljétek el, 27 ezer lej összértékű nyereményünk van egészen pontosan erre a játékra, és hát nagyon egyszerű lesz az egész dolog. A lényeg az lesz, hogy akit felhívunk, azok közül, akik regisztráltak valakit, és akkor ő el kell mondja, hogy mit ajándékozna szívesen a Rádió Gagának. Ez lehet abszurd dolog, ez lehet vicces dolog, ez lehet teljesen hétköznapi, megható dolog, bármi. Most nem mondom, kell ide adja. Ez csak egy ilyen feltevés, hogy mit ajándékozna, ha ajándékozhatna. Mert hogy mit adtunk mondjuk mi neki az elmúlt években, vagy egyáltalán megbeszéljük, hogy ki mióta hallgat minket, és a többi. Egy kicsit így születésnapozunk, ünnepelünk közösen, és rengeteg nyereményt fogunk tudni majd adni nektek. Úgyhogy október 15-én ünnepli a születésnapját a rádió, de mi már 10 nappal előtte neki fogunk ajándékokat osztogatni. Mindjárt részletesen elmondom, hogy nagyjából mikre kell számítani, mert óriási fődíjaink is vannak.

0: lehet a tél.
1: Na és akkor nagyjából nézzük, hogy milyen nyereményeink lesznek ebben a 10 napban, vagy legalábbis abban az időszakban, amíg játszani fogunk így a születésnapi játékunkkal kapcsolatosan. Hát rengeteg utalvány, rengeteg kis ajándék, ahogyan azt megszokhattátok, ajándék, csomagok, és a többi, és a többi. Viszont lesz majd október 15-én egy olyan nap, amikor akkora díjakat fogunk sorsolni, hogy na csak például lesz egy csomó kétszemélyes üdülési jegy, lesz nagyértékű színes tévé, illetve egy isztambuli autóbuszos városnézés lehet ezen a napon nyerni. Hogy egészen pontos legyek és elmondjam nektek, hogy ki ajánlja fel, akkor a Panoráma Turist lenne az. 4200 lei értékben egy isztambuli utazás, amire idén november 10 és 15-e között kerül sor majd. Úgyhogy ezt is meg lehet nyerni. Csak nálunk, és egyetlen egy dolgot kell tegyetek. 0730548888, ide regisztráltok név, telefonszám vagy a megye, ahonnan hallgattok minket. Ennyi. És már is a tietek lehet a nyeremény, ha a szerencse mellétek áll. Nagyon bízom benne, hogy rengetegetekkel fogunk tudni játszani, és nagy-nagy örömeket fogunk tudni majd neki okozni.

0: SMS számunkat ismeritek, most már regisztráltok bátran a játékunkra, ugyanis most írunk mindenkit, aki egyszer beregisztrált, név, telefonszám is megye, ezt ha elkülditek, illetve ide küldhetek útinfokat és hozzászólásokat is természetesen, úgyhogy várom nagy-nagy-nagy szeretettel. 4 Street következik mindjárt, ha tudom mire vártál, de előtte még itt lesz velünk, a pontosan a Hypaton és az Out of My Head, ezzel folytatjuk mindjárt.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
6: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után.
7: Ismét slágerek és

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

4-es Street és a Tudom mire vártál című dal. Hát a 4-es Street, aki a legsikeresebb éveit futja jelenleg is, és ha jól tudom, akkor vagy elkezdték, hogy most kezdik az európai turnéjukat, úgyhogy a srácok külföldön vannak, mennek, lesznek, vannak, voltak. Ezt most pontosan nem tudom, de a napokban zajlik valamikor az európai turnéjuk, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy sok-sok sikert fognak elérni országon túl is, mert ők azok a zenekar, akik tényleg most már országon túl is, és nem csak Románia határán kívül, hanem Magyarország határán kívül is óriási sikereket érnek el. Tavaly azt hiszem pont, hogy valahol Kanadában játszottak rengeteg ember előtt, és a többi, és a többi. Úgyhogy az európai nagy magyar közösségek szerintem megértemlik, hogy ilyen vagány zenekarokat hallgassanak, úgyhogy hajrá, 4-es Street, sok sikert kívánunk nektek! Infinity 2008, ez a Guru Josh Project előadásában itt a Gagán. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: verség egy újabb órának, hogy hamarosan 4 óra van, hölgyek, urak. Éppen ezért jönnek a legfrissebb információk utolsó előtti alkalommal itt a mai műsorban. Kristó Ákos, tiéd a pálya.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
3: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szájharcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
5: Jaj, csak már leoszta legyet. Na meg ott egy tyúnyog is. És mi ez a szimszogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Több mint 500 sofőr jogosítványát vonták be egyetlen nap alatt. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Egyre erőszakosabbak a franciaországi diák tüntetések. Köszöntöm a hallgatókat, jövök a részletekkel a mikrofonnál. Kristó Ákos. Holnap lesz 5 hónapja annak, hogy bizalmatlanság indítvánnyal megbuktatták az Ilie Bolozsán vezette kormányt, és Románia azóta ügyvivő kabinettel működik. Azóta három miniszterelnök jelölt próbálkozott kormányalakítással, Eugen Tomák visszaadta megbízását, Adrián Vesteá és legutóbb Siegfried Muresán pedig nem kapta meg a szükséges parlamenti támogatást. Mikus Ordán államfő holnapra újabb konzultációkra hívta a parlamenti pártokat a Kotrocseny palotába. Az elnök bejelentése szerint az egyeztetések után még holnap megnevezi az új miniszterelnök jelöltet. Tegnap országszerte 530 járművezető jogosítványát vonták be, közülük 143-an gyorshajtás, 68-an pedig ittas vezetés miatt maradtak vezetői engedély nélkül. A rendőrök több mint 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg, és 433 jármű forgalmi engedélyét is bevonták. Egyetlen nap alatt közel 10 000 szabálysértési bírságot szabtak ki, összesen több mint 4 millió leértékben, emellett 14 körözött személyt állítottak elő. Friedrich Merz német kancellár ma Kijevbe érkezett, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal. Németország 1 milliárd euró értékű katonai segítséget szabadít fel, emellett 350 millió eurót biztosít az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. A két ország a hadipari együttműködést is erősítené, többek között drónok közös gyártásával, Berlin pedig több ezer elfogó drón szállítását tervezi. Merz kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is számíthat Németország támogatására. Egyre több helyen torkolnak zavargásokba a franciaországi diák tüntetések, amelyek eredetileg a tanárhiánya, túl zsúfolt osztályok és az iskolák rossz állapota miatt kezdődtek. A megmozdulások során támadások, rongálások és gyújtogatások is történtek, több száz rendőr megsérült. Hétfő óta mintegy 5000 ember, többségében tinédzsereket vettek őrizetbe. A párizsi rendőrfőnök békés tiltakozásra szólított fel, a diákszervezetek azonban kedre újabb országos demonstrációt hirdettek. Adáskörzetünkben a következő napokban még többnyire száraz, kellemes őszi időre lehet számítani. A jövő hét első felében 22-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, péntektől viszont hűvösebbre fordul az idő. A hétvégére csapadék érkezhet, a nappali maximumok pedig már csak 13-16 fok körül alakulhatnak.

legjobb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a radiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Swing el a Django és a Gyémán című dal. Na hát akkor nézzük a Forma 1-et, hogy mi történt ma. Rég voltam, már mindjárt felejtettük, hogy mi volt pontosan. Kaotikus, káosz, nem is tudom, hogy felfordulás és őrültség volt ez a mai futam. Egyáltalán annak tudtunk örülni, hogy már el fog indulni. Na de ne szaladjunk annyira előre, onnan indult ugye, hogy azért bahreini futamot rendeztek Malajziában, 6000 kilométerre arrébb, ennek jogi dolgai vannak, stb. Ugye Bahreinben elmaradt a futam az év elejéről azért, mert ugye a közel-keleti konfliktusnak köszönhetően, vagy éppen ennek az áldozatául a bahreini futamot nem tudták megrendezni, úgyhogy megrendezték most Malajziában 6000 kilométerre arrébb a bahreini futamot. Alapból egy full abszurd az egész dolog, mindegy, a lényeg az, hogy visszakerült Sepang, egy jó kis pálya, nekem az egyik személyes nagy kedvencem volt mindig, a versenynaptárban az idénre pótlás. Úgyhogy már alapból káoszosan indult az a hétvége, mert azt sem tudta ki, merre van, miért és hogy van, és miért van bahreini futamú 6000 kilométerrel arrébb. A lényeg ez, hogy elindult, és nagyon jó fejlesztési csomagokkal érkezett a Red Bull ide, a Ferrari is, a Mercedes nem csinált semmit, és éppen ezért a Red Bull az nagyon-nagyon jól elment már az elején. Akár ez legyen a szabadedzés, vagy akár legyen az időmérő Max Verstappen elsőségével. Na de mindjárt a futamról, mert az is volt bőven, csak zenét kell most hallgassunk, NSYNC és a Bye Bye Bye, aztán mindjárt jövök a futam részletekkel. Bye, bye.

Na és akkor nézzük a futamot, mert ugye azt mondtam, hogy egy picit beszélünk a futamról. Egészen elképesztően indult az egész, olyan szinten ömlött az eső Malajziában, Sepangban pontosan, hogy nem tudták elindítani a futamot 40 perc késéssel, aztán valahogy biztonsági autó mögött elrajtolt a dolog. Na de itt jött a világ legérdekesebb dolga, ami a Forma 1-et illeti, sőt, mi több, a történelemben egyedi, még soha az életben ilyen nem lehetett látni azok sem, akik minden egyes futamot végignéztek akár eddig a történelemben. Ugyanis a nagy esőnek köszönhetően 2026-ban a technikai vívmányok csúcsán a mesterséges intelligencia hatalomra törése előtt egy picivel, jó, azt csak úgy bizony mondtam, nem kell megijedni, leálltak az autók azért, mert beázott egy rendszer. És az autók több mint egyharmada leállt, csak azért, mert beázott egy rendszer. Éppen ezért megint nem tudták elindítani, kb. 20 percet még állt a futam, aztán elindult valahogy, és a nagy káosz közepette, száraz gumi, esős gumi, össze-vissza minden, azt se tudták, hogy merre van az előre, merre van a hátra. Végül megérkeztünk oda, hogy maradt egy néhány kör még a futamból, és akkor jött egy jó kis safety car, mert ő álvonalat megállt az autó. Aztán ez úgy ért véget ez a safety car, mire véget ért volna egy újabb jó versennyel Verstappen, Antonelli, Russell sorrendben a top 3-ban, aztán Russell, ott is megállt az autó. Úgyhogy végül is egy Verstappen, Antonelli, Acar lett az, aki igazából el tudott indulni az utolsó néhány körre. Ott is hozott izgalmakat a dolog, bőven, mindjárt elmondom, Vastag Tamás is soha még című dal után egy néhányan.

0: Na és hogy akkor zárjuk le ezt a Forma 1-es dolgot, végül Verstappen, Antonelli, Hamilton sorrendben ért be a top 3, Hamilton, aki szinte még az utolsó helyet is megjárta ezen a futamon, de a káosznak köszönhetően visszakerült a top 3-ba, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő örülhet, Antonelli úgy örülhet, hogy Russell mögül kiesett, tehát a pontverseny. Igazából már azt kell mondani, hogy még matematikailag nem, ha bár már csodát láttunk, matematikailag nem, de eléggé elbilleni látszik a VB-nek a sorsa, de ne szaladjunk ennyire előre, aztán Max Verstappen 300 nap után újra futamot tudott nyerni, és a tavalyi Abu Dhabi nagydíj után újra a dobogó legfelső fokán, jó néz ki ez a Red Bull így a szezon hátra levő részére, még ebből elég sok mindent össze tudnak hozni, a VB cím már szinte szerintem esélytelen.
1: Reklám. Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
3: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után ismét lágerek.

Az a jó hír, ha bár Szepángban esett az eső, itt nálunk egyáltalán nem, sőt, mi több kellemes 20 fok feletti csúcshőmérsékletek vannak, voltak a mai nap folyamán, és lesznek is a következő napokban. Nézzük egy picit, mivel találkozunk a holnapi nap folyamán, amikor ugye hétfőre újra rávirrad a nap. Nagyon bízunk benne. 1 fok a hajnalban, Marosvásárhelyen viszont 20 fok feletti csúcshőmérséklet a délután folyamán. Megmerem ezt így kockáztatni, hogy nagyjából ugyanaz lesz, mint ma. Na, így néz ki egyelőre, időjárás előrejelzés alapján talán egy picivel több lesz majd a felhőzet. 21 Marosvásárhely, 19 Székelyudvarhely, 19 Sepsiszentgyörgy, 19 Csíkszereda, illetve 18 Gyergyószentmiklós. Ezek lesznek a holnapi csúcshőmérsékletek, és fagypont körül lesz majd reggel, úgyhogy kaparás lesz. Készüljetek rá, és számítsátok bele ezt az időbe. Nagyjából így néz ki az időjárásunk holnapra.

0: Már is itt vagyunk az utolsó hírek előtt, kérem szépen, ugyanis Kristó Ákos még egyszer elmondhatja a legfrissebbeket, aztán pedig őt után még én várlak egy órára, de elbúcsúzunk utána. Szóval nem szaladjunk előre, a lényeg az, hogy hírek jönnek, hallgassátok figyelemmel.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
2: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
3: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Közel 600 korozott szemét azonosítottak egy hét alatt, enyhe idő után lehűlés és eső érkezik Székelyföldre. Max Verstappen megszerezte idei első győzelmét. Hozom a részleteket, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kristó Ákos. 17 uniós tagállam közösen kéri, hogy a 2028-2034-es költségvetésben ne csökkentsék a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat. A kezdeményezést Nikus Ordán román államfő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök indította. Az országok ugyanakkor több forrás biztosítanának a védelemre, a versenyképességre és az energiabiztonságra is. A javaslat 6 olyan tagállam köztük Németország álláspontjával ütközik, amelyek jelentős költségvetési csökkentést sürgetnek. A következő több éves uniós költségvetésről ezért nehéz tárgyalások várhatók. Az elmúlt héten a romániai rendőrök és európai kollégái közel 600-al Schengeni információs rendszerben szereplő személyt azonosítottak. Romániában 480 ember találtak meg, 24 európai elfogató parancsot hajtottak végre, és 5 eltűnt személyt is azonosítottak. Ugyanebben az időszakban más európai országokban több mint 100-al román hatóságok által körözött személyt találtak meg. Hatóságok több körözött vagy bizonyítékként keresett járművet és okmányt is lefoglaltak. Max Verstappen nyerte a kaotikus körülmények között rendezett Sepangi Forma 1-es futamot, ezzel megszerezte első győzelmét a 2026-os szezonban. Enves esőzés miatt késve indult versenyen Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen, míg Lewis Hamilton harmadikként ért célba. George Russell műszaki hiba miatt kiesett, így Antonelli tovább növelte előnyét vele szemben a világbajnoki tabellán. Charles Leclerc a negyedik, Oscar Piastri az ötödik helyen zárt, Lando Norris pedig kilencedik lett. A világbajnoksága a jövő héten a szingapuri nagy díjjal folytatódik. Orosz drón csapódott ma Kijev északi hídjába, miközben Friedrich Merz német kancellár az ukrán fővárosban tartózkodik. A robbanás megrongálta az úttestet, a helyszínre mentő és műszaki egységeket vezényeltek. A hídat két napon belül másodszor érte támadás, tegnap két civil is megsérült. Az elmúlt napokban a Nyeperen átvezető 8 kijevi híd közül kettőt ért támadás, a károk pedig jelentős közlekedési fennakadásokat okoztak. Merz ma vonattal érkezett Kijevbe, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal. Adáskörzetünkben a következő napokban még többnyire száraz, kellemes őszi időre lehet számítani. A jövő hét első felében 22-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, péntektől viszont hűvösebbre fordul az idő. A hétvégére csapadék érkezhet, a nappali maximumok pedig már csak 13-16 fok körül alakulhatnak.
1: És most...
0: Ákos, nagy köszi tényleg a mai munkáért, úgyhogy egy jó megérdemelt pihenés vár rád. Én még egy órát azért itt maradok, mert hogy még van némi tennivalónk. Például lapszemlézünk egy icipicit, megnézzük, hogy a Székely Hónap Krónika meg a lapjaink nagyjából mikről írtak a mai nap folyamán. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, én Berecki Szili vagyok még erre az órára, így utolsó óraként a mai vasárnapi műsorban. Vet és a Love is All Around, de előtte még Letu és a Lottery című dal, ezzel indulunk most.
1: És most

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

Szóval akkor, amint ígértem, egy picit lapszemlézünk, és kezdjük egyenesen a székelyhon.ro weboldallal és az ott megjelent cikkekkel. Tudjuk, hogy miről is számolnak be a székelyhonos kollégák. Na például itt is van velünk, több éve készülnek, de nem lehet tudni, mikor épül sportcsarnok. Hogy hol és miért és mi akadályozza, azt olvassátok el. Mentőhelikopterrel hoztak le a hegyről egy sérült turistát, ezzel óvatosan, és azért érdemes elolvasni ezt a cikket, hogy tudjátok, hogy mi a helyzet fenn a hegyekben. Ittas és jogosítvány nélkül vezető sofőröket is elkaptak Hargita megyei rendőrök. Tessék kérem, az ősz eddigi leghidegebb reggel egy Csíkszeredában, valamint még itt azért érkeznek cikkek. Székelyföldön a legkevesebb a fizetésképtelenség, de egyre több cég kerül a bajba. Ezeket írják a székelyhonos kollégák, illetve hogy sehol nem lehet már 10 lej alatt benzin tankolni az országban. Izgalmas, tele vagyunk csupa jó hírekkel. Köszönjük szépen, Székelyhon, mindjárt jön a krónika.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Na kérem szépen, kronika.ro, ezzel folytatjuk most. Fehér rózsa, zöld rózsa, így lesz izgalmas eledel az egytőről fakadó rokonzöldségekből. Hogy miről van szó, pontosan megtaláljátok a cikket. Újabb nekifutás, Nikus Ordán hétfőn másik kormányfő jelöltet nevez meg. Nagyon várjuk, nagyon roppantó várjuk ezt az egész. Kíváncsiak, hogy mi lesz. Assisi Szent Ferenc tranzitusáról emlékeztek meg halálának 8. évfordulóján, ezt is elolvashatjátok a Krónika cikkében. Az orvadászat olcsóbbá tételével vádolják az RMD-t. Mit jelent ez pontosan? Olvassátok el. Újabb drágulási hurrám éri el az élelmiszerboltok polcait. Hurrá! Hurrá! Itt is tele vagyunk jó hírekkel, ember. Hát mi van itt? Hát mi van itt? Azt írja, hogy gyermek pszichodráma, játékban mondhatják el azt is, amire még nincsenek szavaik ezek a gyerekek. Hát érdemes meghallgatni és elolvasni ezt a cikket. Köszönjük szépen a krónikásoknak is, hogy mára is beszámoltak mindenféle vagánysággal.

0: 0-35-84-88-88, ide küldhettek még útinfokat, hogyha szeretnétek, de a legfontosabb az lenne, hogy regisztráljátok a játékra 0-35-84-88-88, amint mondtam, név, telefonszám, megye, ahonnan hallgattok. Nagyon fontos, kedden indul majd a játék, úgyhogy még nem késtetek le semmiről, sőt, hogy nyugodtan, bátran, amikor csak szeretnétek, mert ő már könyveljük a regisztrálókat. Nagy játék lesz, nagy nyereményért, úgyhogy hajrá!
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Hogy csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
6: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
1: A reklám után ismét lágerek.

Krisztál és a hív a végtelen. Drága hallgatók, ne felejtsétek el, így a műsor végére még nekem is eszembe jutott építőben. Holnap pedagógus nap van, úgyhogy az iskolákban hát munkaszüneti nap, ez hogy mondják, szabad nap, vakációs nap, és nevezzük, ahogy csak éppen szeretnénk. A lényeg az, hogy holnap a pedagógusok nem dolgoznak, éppen ezért a gyerekek pontosabban ünnepelnek, maradjunk így, és éppen ezért a gyerekek otthon maradnak, vagy máshova kerülnek, vagy nem tudom, de meg kell oldani, ez a lényeg. A szülőknek szól. Drága pedagógusok, köszönjük szépen a munkátokat, megérdemelt pihenéseteket töltsétek jól, illetve akkor a gyerekeknek jó szabadnapolást kívánok. Szabad egy picit ma este kicsit a játék, a továbbalvás, a kicsit huncutkodás, hogyha rám hallgattok, és csak gyerekek hallgassatok most. Holnap ne a tanulásé legyen a főszerep. Ha tanároknak szabadnap, akkor nektek is legyen szabadnap, jó? Úgyhogy élvezétek ki, és használjátok ki ezt ügyesen. George Ezra és a Budapest című dal, ezzel itt folytatjuk itt a Gagán.

0: Emberek, ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és az elmúlt 10 órát, hogy együtt töltöttük el. Remélem, jól éreztétek magatokat, én nagyon. Úgyhogy holnap reggel találkozunk a hármas szabályban, majd rendes hármas felállásban. Hétfő nevében indítjuk a hetet, úgyhogy a hármas szabályban találkozunk, és legyen szép estétek mára, aztán hajrá, jobb lábbal holnap a munkahely lépcsőjén, mert mégiscsak egy új hét, új lendület. Köszi, hogy itt voltatok, szevasztok!
1: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
3: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
5: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
6: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
7: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
1: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
10: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
8: Rádió.

0: megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
0: Október 6-ától a Rádió Gagán.
2: Rádió Gaga. Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
7: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

meg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled van. A teljes rádió műsort is a Gaborok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu-n.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Minden együtt van egy jó hétvégéhez. Aktualitások és rengeteg zene. Rádió Gaga hétvége.
1: Rádió Gaga hétvége.
0: Slágerek és új zenék a legjobb válogatásban.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

hallgatod, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Slágerekre.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.
2: Mikor a tóban fő.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió
2: Gaga. Mindenki boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sose ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok meg.